0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánunk, kedves hallgatóink! A mikrofonoknál Sebestyén Áron
2: és Bányi Kriszta köszönti Önöket!
1: Ma esti Magyar Hírmagazinunkban két jeles napról is hallhatnak. Ma van ugyanis a magyar népmese és a fordítás nemzetközi napja is. De hogy ezeknek mi a jelentőségük és mióta tartják, azt hamarosan hallhatják. De szó lesz emellett például a Fertőtó kritikus vízszintjéről is híreinkben. Tartsanak velünk, azonnal kezdünk! Ma van a Magyar Népmese napja, amelyet a Magyar Olvasás Társaság kezdeményezésére 2005 óta ünnepelnek szeptember 30-án, a nagy mesemondó Benedek Elek születésnapján. A jeles nap célja a szóbeli hagyomány, az anyanyelvi kultúra és a mesék személyiség formáló erejének ébren tartása.
2: A kezdeményezés több mint két évtizede indult útjára azzal a céllal, hogy a népmesékben rejlő ősi bölcsességet és értékeket a mindennapi nevelés részévé tegye. A dátumválasztás jelképes. 1859-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Benedek Elek, akinek gyűjtései generációk óta jelentik az anyanyelvi irodalom alapkövét.
1: A népmesék pedagógiai és lélektani hatása a szakértők szerint felbecsülhetetlen. Nem csak a szókincset, a fantáziát és az érzelmi intelligenciát fejlesztik, hanem a szimbolikus küzdelmeken keresztül alapvető erkölcsi mintákat adnak a jó és a rossz megkülönböztetésére, megküzdési stratégiákat tanítva a legkisebbeknek.
2: A többnyelvű környezetben felnövő gyerekek számára a mese a legtermészetesebb hidat jelenti a nyelvhez és a kulturális gyökerekhez. A történeteken keresztül szinte észrevétlenül ívódik beléjük a fordulatok, a humor és a szokások világa. Éppen ezért kapnak központi helyet a hétvégi és délutáni anyanyelvi foglalkozásokon is.
1: Ehhez nyújt közvetlen segítséget az Amaped saját fejlesztésű tankönyve, amely Benedek Elek által gyűjtött és átdolgozott meséket dolgoz fel szövegértési feladatokkal, kifejezetten a környezetünkből fakadó nyelvi sajátosságokhoz igazítva. A Fodor Orsolya Katalin rajzaival tavasszal megújult kiadás ingyenesen elérhető és letölthető az Egyesület honlapján. És kedves hallgatóink, ha már a népmese napja, akkor a témához kapcsolódóan adásunk későbbi részében egy kis meglepetéssel is készülünk kolléganőm jóvoltából, de a részleteket még nem árulom el. Folytassuk most tovább híreinkkel. Ha már a neves napoknál vagyunk, ma ünneplik világszerte a fordítás nemzetközi napját is. A szakma képviselői idén a nyelvi jogokra és a sokszínűség védelmére hívják fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a mások megértése és a saját nyelven való megszólalás alapvető emberi jog. A részletek most Bányi Krisztától.
2: Szeptember 30-a a Biblia fordító Szent Jeromos emléknapja, aki a hagyomány szerint a latin nyelvű Vulgata elkészítője és szakmai védőszentje. A Nemzetközi Fordító Szövetség kezdeményezésére az ENSZ 9 évvel ezelőtt emelte hivatalos rangra a jeles napot, elismerve a nyelvi közvetítők munkáját a népek közötti párbeszédben. A Nemzetközi Szövetség az idei évforduló fókuszában a nyelvi jogokat és az esélyegyenlőséget állította. A szakemberek arra emlékeztetnek, hogy a fordítás és tolmácsolás nem csupán kulturális híd, hanem nélkülözhetetlen eszköz a kisebbségek védelmében, valamint az egészségügyi, bírósági és hivatali ügyintézés során. A világnaphoz kapcsolódó rendezvényeken is rámutatnak, hogy az anyanyelven kapott pontos tájékoztatás és a meghallgatottság joga nélkül nem valósulhat meg a valódi társadalmi esélyegyenlőség a modern világban. Érdekesség, hogy a fordítás nemzetközi napja mögött komoly gazdasági és intézményi háttér áll. A világ legnagyobb fordítói apparátusát az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete működteti, ahol évente több millió oldalnyi jogszabályt és diplomáciai dokumentumot ültetnek át a hivatalos nyelvekre.
1: A fertőtó csapadékban szegény nyár után alacsony vízállással küzd, amely szinte eléri a 2022-es rekordminimumot. Jelenleg a vízszint csak 4 cm-rel haladja meg azt. Christian Zeiler, a Burgenlandi vízügyi hivatal szakembere a télen várható csapadékra számít, amely hozzájárulhat a talajvíz újra töltődéséhez. A Duna felől történő vízbevezetés lehetőségéről is folynak tárgyalások. A madárvilág számára jelenleg azonban nem kritikus a helyzet, mivel az ősszel amúgy is kiszáradó részek ebben az évszakban természetes módon vízmentesek. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a régió vízellátásának biztosítása továbbra is kulcsfontosságú feladat marad.
0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Ahogy adásunk elején már ígértem, jöjjön most egy meglepetés. A Magyar Népmese Napja alkalmából most kolléganőm Bányi Kriszta mesél önöknek egy történetet.
2: Tréfás mesék, Benedek Elek gyűjtése nyomán. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurtafarkú malactúr, volt egyszer egy ember. Ennek az embernek 3 fia volt. A legidősebbet hívták Gyűszűnek, a középsőt Fésűnek, s a legkisebbet Haddelnek. Mondja egyszer az ember Gyűszűnek: eredj, fiam, menj el országot, világot látni, tanulj valamit. Elment Gyűszű, oda volt egy álló esztendeig, bejárt országot, világot, sok mindent látott, de hogy mit látott, mit nem látott, arról én nem mesélek. Elég az hozzá, hogy egy esztendő múlva visszakerült az apja házához. Amint Gyűszű hazajött, mondta az ember a középső fiának: no, édes fiam Fésű, most már menj el te is, láss országot, világot, ne maradj hátrább a bátyádnál. Elment Fésű is, bejárt országot, világot, jártában, keltében sok mindent látott. De hogy mit látott, mit nem látott, arról semmit sem mesélt. Én sem mesélek nektek. Elég az, hogy egy esztendő múlva visszakerült, s akkor az ember mondotta a legkisebb fiának, annak a, hogy is hívják, no, ennyi, nem jut eszembe a neve.
1: Haddel.
2: Na jó, hát akkor elhagyom. Egyszer volt, hol nem volt, volt egy süket, egy vak, és egy kopaszfejű ember. Ezek hárman nagy erős barátságban éltek, mindig együtt jártak, keltek. Amint egyszer mennek, mendegélnek, rengeteg erdőn keresztül, megszólal a süket ember: hallgassatok csak, valamit hallok, bizonyosan úton állok. Megszólal a vak is: az ám, nézzétek, én valamit látok. Nagyot kiált erre a kopasz: Occu, bizony, szaladjunk, hadd lobogjon a hajunk!
0: Időjárás.
1: Estére és éjszakára derült idő várható, a délkeleti szél fokozatosan csillapodik, de főleg a magasabb területeken továbbra is érezhető marad. A hőmérséklet 15-től 7 fokra süllyed, a szél csendes déli területeken akár 4 fokig is lesüllyedhet. Holnap, vagyis csütörtökön napos, délután meleg és szeles időre számíthatunk. Reggeltől süt a nap, többnyire felhőtlen lesz az égbolt. Csak késő délután jelennek meg néhány fátyol felhők. A déli szél napközben ismét felerősödik, mérsékelt vagy élénk erősségűre fordul. A legerősebb széllökések újra Észak-Burgenlandban várhatók. A hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Kedves hallgatóink, holnaptól híreinkkel Bányi Kriszta várja önöket.
2: A következő napokban is sok érdekes hírrel készülök önöknek, például beszámolunk arról, hogy megnyílt a Pilvax Art Space, és hogy milyen programmal is vette kezdetét ennek az új helyszínnek a működése. De szó lesz majd arról is, hogy kiknek és milyen céllal ajándékozott könyveket a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. De a híreink mellett természetesen ezen a hétvégén is várjuk majd önöket a Magyar Magazinnal, benne egy igazi időutazással. Tartsanak velünk hát a következő napokban is.
1: Adásunk végén pedig megköszönjük figyelmüket. Rövidesen 8 órától újra jelentkezik a Muzik Mozaik, ahol először cseh, majd roma dallamoktól lesz hangos a rádió. De mi most búcsúzunk mára. Az előző percekben a mikrofonoknál Sebestyén Áront.
2: És Bányi Krisztát hallották. További szép estét kívánunk.
1: További jó rádiózást, minden jót.